volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat, és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák. A városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

0: Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli műfelet feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű erőszakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgászszövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös ugyancsak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a várhelyi táborig is lecsoroghatnak a sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta immár hosszú évek óta, a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel.
0: 203 milliós fejlesztési támogatás érkezik a Békéscsabai járásba. Hamis bejelentéssel próbált új jogosítványhoz jutni egy kétegyházi férfi. Bartók nyomában különleges népzenei est volt Orosházán. Kulturális hét Szarvason, tárlatvezetések és bábkészítő workshop is várja a közönséget. Már is mondom a részleteket. Magyarország kormányának versenyképes járások programja második keretében közös fejlesztési igényt nyújtott be Békés Csaba, Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós önkormányzata. A szabadidős és gyermekfejlődését támogató infrastruktúrák felújítása, fejlesztése, továbbá gyermekek járási, nyári és napközis táboroztatása a Békés Csabai járásban című projekt támogatásáról a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium döntött. A konzorcium 203.854.000 forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amelyből Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintban részesült. A fejlesztés teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A projekt keretében Békés Csaba a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak biztosítására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetése, valamint a lakosság, az oktatási intézmények és a sportegyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A fejlesztés a járás, sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzését és erősítését szolgálja. A beruházás kezdete 2026. január 10-e, várható befejezése pedig 2027. december 31-e. A versenyképes járások program kettő célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek több település helyzetét javítják, és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A program ösztönzi a térségi együttműködéseket, és elősegíti a települések közötti párbeszédet annak érdekében, hogy közös céljaikat hatékonyabban valósítsák meg. Nem mindegy, hogy egy jogosítvány valóban elveszik, vagy a hatóságok vonják be. Erre hívja fel a figyelmet egy friss büntetőügy. A gyulai járási ügyészség közokirat hamisítás miatt emelt vádat egy 32 éves büntetett előilletű két egyházi férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfival szemben 2024 májusában Ausztriában intézkedtek ittas járművezetés miatt, és a helyi hatóságok bevonták a vezetői engedélyét. Néhány héttel később azonban a gyulai járási hivatal kormányablak azt közölte, hogy a jogosítványa elveszett, és kérte annak pótlását. A nyilatkozat alapján a közhiteles nyilvántartásba is az került, hogy az okmány elveszett, így új vezetői engedélyt állította ki számára. A nyomozás során kiderült, a jogosítvány nem elveszett, hanem külföldön vonták be. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi valótlan bejelentésével közreműködött abban, hogy hamis adat kerüljön a nyilvántartásba, ami közokirat hamisításnak minősül. A hatóságok tapasztalatai szerint nem ez az első hasonló eset Békés vármegyében vagy az országban. Az elmúlt években több eljárás is indult olyan autósok ellen, akik bevont vagy külföldön visszatartott okmányaikat próbálták elveszettként bejelenteni, hogy új jogosítványhoz jussanak. A külföldi hatóságokkal kialakított egyre szorosabb együttműködés miatt azonban ezek a trükkök könnyen napvilágra kerülhetnek.

0: Igazi zenei különlegességet kínált július 17-én a Bartók nyomában Békés vármegyében című koncert, ahol a Délalföld gazdag népzenei örökségét ismerhette meg az orosházi közönség. A zenepavilonban a Békés Banda népzenei műhely és a Szokolai Dongó Balázs népzenész vezette végig a hallgatókat Bartók Béla gyűjtéseinek hangulatos, vidám világán. Citera, nádsíp, duda, tárogató és doromb hangja töltötte meg a teret, olyan hangzás, amelyet ritkán hallani. Szokolai Dongó Balázs elmondta, hogy a népzene sokszor könnyebb, mint a rock is, mosolyogva hangsúlyozta, hogy ő maga évekkel ezelőtt teljesen beleszeretett ebbe a rusztikus, vad és régi zenei világba. A művész arról is beszélt, hogy a Békés Banda népzenei műhellyel Bartók Béla Békés vármegyei gyűjtéseiből állítottak össze egy válogatást. Felidézte, hogy Bartók Kodály Zoltánnal együtt több százezer népdalt gyűjtött össze a Kárpát-medence minden szegletéből, és ezeket rendszerbe is foglalták, ami akkoriban ritkaságnak számított. A zenepavilonnal családok, barátok, fiatalok és idősek egyaránt helyet foglaltak, hogy együtt fedezzék fel Bartók gyűjtésének különleges hangulatát. Az ismert és kevésbé ismert népdalok, valamint a hagyományos hangszerek egyedi hangzása páratlan atmoszférát teremtett, a közönség pedig vastapssal köszönte meg az előadást. A koncert bebizonyította, hogy a népzene ma is képes megszólítani az embereket, és egy kellemes nyári estére összehozni a város közösségét. Gazdag program kínálattal készül a következő napokra is a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház. A látogatók különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A múzeum július utolsó hetében két alkalommal tart szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesen megismerhetik Német Hajnal Aurora, Virágkoronák a fejen, Magyarország a szívben című egyedi ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást, valamint az intézmény gazdag néprajzi gyűjtését. A tárlatvezetés következő időpontja július 24-e péntek délelőtt 10 óra. A hétvégén a Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény legújabb Lóránt Oké című párbeszéd kiállítás adja az alapját a soron következő interaktív foglalkozásnak. A tárlat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és Lóránt Luisa tervező bábkészítő művészetterapeuta közös munkáit mutatja be. Ehhez a különleges művészeti világhoz kapcsolódik a vasárnapi bábkészítő workshop, ahol a résztvevők szakmai irányutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik. Az orosházi polgármesteri hivatal pályázatot hirdett út- és közlekedési ügyintéző munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény alapján. A pozíció határozatlan idei közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben tölthető be, a munkavégzés helye pedig Orosháza, Szabadságtér 4-6 szám alatti hivatal. A feladatkörbe tartozik többek között a közútkezelői hozzájárulások kiadása, a közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási és karbantartási feladat, ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések koordinálása, a városi úthálózat korszerűsítésének szervezése, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Az ügyintéző kezeli a lakossági panaszokat, intézkedik a jelzőtáblák és utcanevek állapotával kapcsolatban, továbbá előkészíti és koordinálja a közlekedési szakági felújításokat és karbantartásokat. A jogállásra, illetményre és juttatásokra a vonatkozó törvény és a hivatal egységes közszolgálati szabályzata az irányadó. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, a jelentkezési határidő 2026. augusztus 14-e. A pályázatok elbírálása augusztus 31-ig történik. A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a benyújtott pályázatok tartalma alapján, szükség esetén személyes meghallgatással. A kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A kinevezés 6 hónap próbaidővel jár, és a hivatal fenntartja az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Igen, igen, majdnem megdöglöttem. A hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát. Hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott, ezért elhatároztam,

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Megnézünk a stúdióban Ritsu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
3: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése. Ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés. Gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok. És a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
2: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
3: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn, én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő felismerte és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta a szervezetem, majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyunak az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
2: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
3: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez oda szaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
2: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál? Nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebédulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
3: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
2: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres rescue teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
3: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt ez a híradásokból, a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 000 fős város tűnt el a föld színéről, mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretett szolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérültek és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel a török hatóságok előtt le a kalappa, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
2: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évbe?
3: Még nem,
2: a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
3: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy emberek egy csoportját, akik 6-8 voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Ennyi bevezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
3: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második, harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója, az első herbál vagy herbál.
2: De egyébként van valami köze hozzá?
3: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltó listára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen katatón állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hirtelen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
2: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
3: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ezekben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a eleinte, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni, nem akar meghalni, el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy a drog rossz, a drog káros, az nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak. Ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nem nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. Még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: legtöbb.
1: Sport Rádió.
2: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is. De ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen begyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlataid során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak? Az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban? Van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően, ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
3: De ez a büntetésektől való félelem?
2: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
3: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
2: Ellátjuk a sérültet, az az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségére, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
3: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki sokszor probléma az, hogy nem mernek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket. Mire figyeljenek oda?
2: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda, ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem tehető legjobb módon elsősegélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az elsősegélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az elsősegély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ezügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Rádió.
2: Van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy három gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, három gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a herbál kérdéssel, és most már párként is az egyik főügyünk a herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem az
3: ez áldozat, az alapja, nem, ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos lefedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a herbál

0: edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
1: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
0: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
1: Gratulálok.
0: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drog prevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
1: Ez egy őrült célmalomharc.
0: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
1: Legyen ez a zárszó is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
0: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: még több. Sportrádió.
1: Ricu Norbert mentőszakápoló kutató mentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon. A kormány döntése értelmében 0%-ra csökken a receptre kapható készítmények adója, míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni. Házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A nyomozók elektronikus dokumentumokat foglaltak le, egy 2018 és 20 közötti költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárásban. A büntető eljárást maga a szervezet kezdeményezte korábban, a korábbi éveket érintő hiányos és szabálytalan elszámolások feltárása után. Továbbra sem áll le a parlament, a jövő héten már a 7. rendkívüli ülését tartja az országgyűlés. Ruf Bálint miniszter kezdeményezésére 8 törvényjavaslatról tárgyalnak a képviselők, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, valamint az állambiztonsági iratok feltárásáról. Az ülésen emellett a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről is döntenek. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János

0: kérésének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szép vasárnap reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Indítjuk együtt közösen a mai reggelt is, hogy jó legyen a lendület a hét utolsó napján. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk.

0: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán a Start Rádió. Július 26-a van, az Annákat, az Anikókat ma teljes szívünkkel köszönhetjük, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül ma ünnepelnek még a Mózesek, az Aniták, az Anettek, a Tadeusok, a Berillek és a Ninák is.
1: Reggeli Start! Music Latte!
2: Start Rádió! Hello!

Itt a Start Rádió, július 26-a van. Ezen a napon született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője, 1875-ben. Ezen a napon látta meg a világot első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király. De ezen a napon született Kelemen László, az első magyar színigazgató, színműíró is.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió. Mi sok zenét és most még többet játszunk Nyúlfarknyival reggel 7 óra előtt. Jó ébredezést kívánok mindenkinek. Biztos, hogy híreket mondunk aztán a következő órában is. Sok zene és most még több, de meg rengeteg hasznos érdekesség Csabán a Starton. Jó hétvégét kívánok!
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János új frakció vezető sajtótájékoztatójukon közölték, a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesznek. A pártelnök emellett a párt székházban tartott ügyészségi nyomozást a Fidesz működésének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártyaformátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép vasárnap reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és természetesen most még többel. Kívánom, hogy ébredezzünk együtt közösen, lassan, nyugisan, remélem vasárnap reggel senkinek nem kell sehová rohanni, mi pedig hallgathatjuk a jó zenéket megállás nélkül. Ez a Start Rádió.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: külterületen élsz, vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább, az InternetX-nél megtalálod. Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat lemond, sokat lenni. És még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! Képzeljék el, India megerősítette, hogy szeretné megrendezni a 2036-os nyári olimpiát. Narendra Modi miniszterelnök szerint a nemzet teljes erejével készül a rendezésre, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig majd 2029 közepén dönt a házigazdáról.
1: Reggel is tart! Music lett!

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, július 26-a van. 1083-ban ezen a napon Csanádon avatták szenté, 1046-ban vértanú halált halt Gellért püspököt. A mai naphoz köthető érdekességek közül természetesen bőven tudunk még válogatni. Például a kukáért, hogy ezen a napon indult útjára az Apollo 15, a negyedik olyan űrhajó, amely űrhajósokat szállított a Holdra 1971-ben. És ezen a napon 1945-ben lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel pillanatok kérdése, és bizony-bizony már 8 óra lesz. Érdemes velünk maradni a következő órában is, mert nagyon sok fontos, hasznos dologról beszélgetünk majd, ezek mellett pedig kiváló dalokat játszunk a hétvége indításához. Csabán a 98.4-en.

Ez a 98.4 Start Rádió. Jó reggelt kívánok, 8 óra is elmúlt már. Hasznos információkkal, miközben például ön a kávéját kortyogatja, vagy a reggeliét készíti. Hasznos infók, jó zenék Csabán a Starton. Sok a szem.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music Latte. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió. A halogatás gyakran abból fakad, hogy túl nagynak tűnik a feladat, ennek a leküzdését veszük gorcső alá. Ilyenkor a legjobb stratégia az lehet, hogy apró kezelhető részfeladatokra bontjuk. Minden egyes kis lépés elvégzése sikerélményt ad, ez pedig motivál a folytatásra. Mindjárt folytatjuk.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel, most pedig arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk leküzdeni a halogatást, amit gyakran a digitális környezet táplál. Jönnek az értesítések, a közösségi média és az e-mailek. A koncentrációhoz célszerű egy zavartalan időablakot kialakítani. Próbáljuk ki a Pomodoro módszert, 25 perc fókuszált munka, majd 5 perc szünet, lehet erre különböző applikációkat is használni. Egy nyugodt minimalista környezet szintén segít csökkenteni az elkalandozást és elősegíti az elmélyülést.

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, pillanatokon belül 9 óra lesz, úgyhogy én már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Nem kell messzire menni, én holnap reggel 6 órától ismételten érkezem, és hozom a hasznos infókat, na meg a jó zenéket. Addig is jó hétvégét kívánok, köszi a figyelmet!

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka, ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
1: Start Radio.
10: Start Radio.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul. Üdv a fedélzeten, ma is hozom a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Jön is az első dal, ami hozza a munkakedvet és a lendületet magával.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Klíma

0: hogy miért szereltem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.
3: Még több.
2: És még több.
1: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilazza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 1762 ember napján született Kelemen László, az első magyar színigazgató és színműíró. Illetve 1907-ben született pont a mai napon Pelle István olimpiai aranyérmes tornász, aki 3 olimpián is részt vett. Illetve megszületett Molnár Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész 1921 mai napján.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Norris az első helyen egy kaotikus időmérő után. Üdvözlöm Önöket, Tálas Péter Csongor vagyok a Körös Hírcentrum híreivel a Hungaroringről. Az időmérő első szakaszában az Aston Martin örülhetett igazán, hiszen az erre a hétvégére hozott B autójuk beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így Alonso tovább jutott a Q2-be és végül a 16. helyre kvalifikálta magát. A folytatásban Hadjar hibázott a 12-es kanyar után, de szerencsére a megforgása után folytatni tudta az időmérőt. A harmadik szakasz vége pedig teljesen kaotikus volt. Az utolsó kanyarban forgott meg Max Verstappen, így a sárga zászló miatt Antonelli és Russell is lassítani kényszerült, azonban Lando Norrisnak így is sikerült összerakni a leggyorsabb kört. A futam rajtrácsán az első 10 tehát így alakul, az első helyről várja az indítást a világbajnok Norris, utána a két Ferrari, Hamilton és Leclerc sorrendben, majd Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad, a tizedik pedig az Audival Nico Hülkenberg. A 41. Forma 1-es magyar nagydíj rajtja vasárnap délután 3 órakor lesz, azonban addig is érdemes velünk tartani, hiszen folyamatosan szállítjuk a híreket és a különleges interjúkat innen a Hungaroringről.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjról jelentkezünk továbbra is a Pedokból. A Körös Hírcentrum híreit Állas Péter Csongor szállítja, és hát azt gondolom, hogy minden egyes kisgyermeknek álma lehet egy speciális kormány, és azzal játszani mondjuk számítógépes játékokon, és hát ennek van az igazán professzionális és nagyon-nagyon komoly szintje. És itt áll mellettem Bereznai Dani, az Alpine Sim Racing csapatának versenyzője. Szia Dani, köszönöm, hogy egy kis időt szánsz ránk.
2: Köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Egy picit, hogyha esetleg valaki még kevésbé van benne ebben a sztoriban, vagy kevesebbet hallott róla, akkor segíts nekünk megérteni, hogy a hagyományos Forma 1 és mondjuk a Sim Racing között a versenynaptár tekintetében, vagy a versenyekben mik a hasonlóságok, vagy a különbségek.
2: Én az Alpine-nak a szimulátor versenyzője vagyok, aki nem az autó fejlesztésével foglalkozik, mint sokak a gyárban, hanem az F1 hivatalos e-sport világbajnokságán veszünk részt, és képviseljük a csapatokat. Itt a valós versenypályákon versenyzünk, de természetesen virtuálisan, viszont kormánnyal, pedállal, egy elég élethűen szimulált környezetben, a valós Forma 1-es versenyzési szabályzat szerint ugyanannyi pontokért, mind egyéni, mind konstruktőri szinten, és ugyanazon az FIA által megszabott szabályrendszerben, de ez amúgy nem egy hivatalos FIA széria, ezt azért csak pontosítanám. És itt lehetek a csapat vendégeként, vagy dolgozójaként, nem tudom, minek tartanak ők engem most itt a Hungaroringen. Ugye versenyzés mellett azért a valós Forma 1-ről is sok-sok tartalmat csinálok, szerintem nagyon közel van egymáshoz a két sport, aki például csak Verstappenre gondol, ő ugye az életének a második részét szimulátoron tölti, míg ugye Forma 1-es versenyző, és ő is nagyon elismeri ezeket a szériákat, ugyanis ez egy elérhető módja a versenyzésnek. Én is egy kis szobából a szüleimmel élve juthattam el a motorsport király kategóriájáig, és ez egy óriási dolog, és különösen nekem, több mint 2 méter vagyok, ez egy nagy lehetőség volt, amit megragadtam, és nagyon élvezem az ezzel járó előnyöket is, hogy például itt lehetek a Hungaroringen.
1: Igen, ha valaki látott már egyébként ilyen szimulátor setupokat, azért itt az üléspozíció az, hogy mennyire erősen kell a fékpedált nyomni, hogy hogyan rántja ki akár a kezedből a kormányt a gép, ezek lehet, hogy hasonlóak a Forma 1-hez. Fizikailag igényel ez hasonló felkészülés, mint mondjuk egy Forma 1-es pilóta esetében?
2: Hát a hasonlót mondani az talán túlzás lenne, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valakik 100 000 játékos közül a legjobb 20-ban legyenek, lehet ez bármi, azt nem lehet egészségtelen módon elérni, mert úgy az ember nem fog úgy teljesíteni. Valamit az átlagnál többen, jobban, ügyesebben, precízebben, higgadtabban, felkészültebben, pontosabban kell csinálni ahhoz, hogy itt lehessen az ember a mezőnyben, és ráadásul nagyon-nagyon sok órát gyakorlunk, vezetünk, fenn kell tartani a koncentrációt, és ez azért egy mentális állóképességet mindenképpen igénybe vesz, de ugye, ahogy már mondtam, erők is vissza vannak csatolva a kormányon, vagy lehet említetted, meg a pedált is elég nagy terheléssel kell nyomni a maximális fékerő eléréséhez, például nekem nagyságrendileg 50-60 kilóval, és szóval azért, ha órákig csinálja az ember egy lábával, meg a két kezével, akkor azért le tud izzadni, és éppen ezért, ha nem is Forma 1-es szintű tűzállóverá 60-70-80 fok a fülképen és óriási gíhatások, de valamilyen kis több fizikai állóképesség kell, mint mondjuk egy Counter-Strike vagy egy FIFA játékosnak.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjról jelentkezünk továbbra is a Pedokból. A Körös Hírcentrum hírei Tálas Péter Csongor szállítja, és hát azt gondolom, hogy minden egyes kisgyermeknek álma lehet egy speciális kormány, és azzal játszani mondjuk számítógépes játékokon, és hát ennek van az igazán professzionális és nagyon-nagyon komoly szintje. És itt áll mellettem Bereznai Dani, az Alpine Sim Racing csapatának versenyzője. Arról mesél még nekünk egy picit, kérlek, hogy említetted, hogy elérhetőbb nyilván a szimulátor versenyzés, mint egy valódi Forma 1-es autóba beülni, és gondolom itt lehet, hogy megvan a veszélye is annak, hogy az ember mennyit gyakorol, már mint a veszélye alatt azt értem, hogy elképesztően sok órát lehet ott tölteni a szimulátorban. Nálad ez hogy néz ki egyébként, vagy hogyan lehet mérni ezeket az órákat?
2: Hát nekem veszély azért nincs, hogy túl sok órát töltök ott, mert próbálok minél kevesebb órát ott tölteni ennyi év után. Azért a képernyő előtt ülni ilyen sokáig az nem egészséges, és nem is tesz jót az ember szervezetének. És én azért, főleg ahogy idősödöm, nagyra értékelem az időt, és azt az időt, amit a valóságban tölthetek. A valós motorsportok abból a szempontból irigylem nagyon, hogy itt nincsen ugye végtelen tesz lehetőség, mint nálunk, van egy hétvége, és akkor a szabad edzéseken lehet gyakorolni, alkalmazkodni, és kihozni abból a legtöbbet, mindenki egyenlő feltétel és egyenlő idő. A szimulátoron ugye nagyon sokat lehet gyakorolni, újra és újra ismételni. Hát itt például ilyen hangokat sem hallunk, és még 7.1-es fülhallgatókon sem. Szóval igen, bele lehet merülni, valaki függő is tud lenni. Azt mondom, hogyha valakinek ez a munkája, akkor még a napi 8 óra sem túlzás, szóval valaki hobbiból csinálja, és mondjuk nincsenek profi kilátásai, annak inkább ez a nagyobb felelősség.
1: Dani, nagyon szépen köszönjük, és hát akkor buzdítunk mindenkit, hogy tessék követni a Forma 1-es szimulátor világbajnokságot is, és szurkolni akár Daninak is. Köszönjük, hogy szántál ránk időt.
2: Köszönöm szépen.

0: Sport Rádió.
1: És a Sport Rádión a szól. A mai névnaposainkat ne felejtsük el köszönteni. Nagyon boldog névnapot az Annáknak, illetve az Anikóknak. Isten éltessen mindenkit. Én pedig a következő órában is hozom mindenkinek, akár a munkakedv mellé, a jó zenéket és az érdekes, hasznos információkat. Rádiózunk együtt, folytatódik a napilaza mindjárt.
0: Sok a zene?
2: Sport Rádió.
0: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Folytatódik a Napilaza, ebben az órában is várom, meg annyi érdekességgel a baba és gyermekápolás témánk ma is. Szakemberi tanácsok és vélemények alapján rádiózunk együtt, nem sokára hozom a tippeket.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt van néhány érdekesség az egészségünk jegyében. A szakemberek szerint a hozzátáplálás akár már a kicsi 4-6 hónapos korában is eljöhet gyermekünk esetében. Fontos, hogy kezdetben napokon keresztül csak egyfajta ételt adjunk gyermekünknek, ezzel az esetleges ételallergiákat is kiszűrhetjük. Kaphatnak gabonaféléket, melyek lassú felszívódásúak és sok energiát szolgáltatnak. Ezen kívül a zöldségeket és a gyümölcsöket is előszeretettel fogyaszthatják, például az alma, banán, répa, spenót. Jó alternatívák lehetnek a kezdéshez. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol, aminek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, és további szép napot kívánok egyben. Maradjon velünk, rádiózzunk együtt a folytatásban, és csak én búcsúzom.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 26-a vasárnap déli 12 óra van. Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a Csabai Ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogói egyik emlékezetes jelenetét dolgozták fel. Építőkockákból alkottak, fényképeket készítettek, majd digitális képregényt állítottak össze. Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa elmondta, hogy ezúttal nem hagyományos módon közelítették meg a történetet. A jelenet lényege, hogy a mumus alakváltó lidérc, amely pontosan azzá vált, amitől az ember a legjobban tart, és nevetéssel győzhető le. A szakember szerint a foglalkozás során arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy ők mitől félnek, hogyan könnyebb együtt legyőzni ezeket a félelmeket, és milyen ereje van a nevetésnek. A könyvtárban a fiatalok megépítették saját karaktereiket és mumusaikat, majd azt is megjelenítették, hogyan lehet ezeket nevetségessé tenni, hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a Csabai Piac közösségi terén. A Csabai Ízek vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A Csabai Szlovák Önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Sztrapce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a Csabai Ízek vására, amely ezúttal a szlovák tematikát kapott. Dénes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstoló mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

0: Hagyományteremtő szándékkal augusztus 8-án először szerveznek traktoros napot Sarkadon. A látványos erőhúzó, gyorsasági és ügyességi versenyek mellett egész napos családi programok, gépkiállítás és vásári forgatag várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a robosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel- és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akril festékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a víz mintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kezdünk, ha van olyan sláger, amely mindig jobb kedvre deríti önöket, akkor küldjék el nekünk, aztán gyorsan lejátszuk. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én egyébként Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól. Sziasztok, Peti vagyok, és a feleségemet, Vikit szeretném köszönteni születésnapja alkalmából egy dallal. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Én köszönöm a kérést, a feleségednek pedig mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több, pedig kívánságműsorunkat hallják, ki milyen dalnak örülne, bátran szerkesszék a mi kis zenei listánkat, és üzenjenek a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább, sziasztok! Ma bográcsozunk a barátokkal, ezért szeretnénk egy dalt kérni mindenkinek, aki hétvégén családi vagy baráti összejövetel tart. Jó étvágyat és kellemes pihenést kívánunk!
2: Listen up.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Tomás vagyok, és a feleségemnek, Timinek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
2: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 26-a van, vasárnap. Sok boldogságot kívánunk Anna és Anikó nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Tarján Zsófia magyar énekesnő, de ma ünnepel Jason Statham, angol színész, producer, harcművész, és szintén ma ünnepel Sandra Bullock, oszkárdias amerikai színésznő, valamint Roger Taylor, a Queen együttes dobosa is, és szintén ma ünnepel Mick Jagger, angol rockénekes, a The Rolling Stones tagja is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
3: Hiya, Bobby!
4: Hi, Ken!
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken!
3: Jump in!

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, délután majd 22 és 30 fok várható.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Stolt Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Strat Rádió, sok zene és még több. És ma július 26-a vasárnap van. Az évből még 158 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 55 évvel ezelőtt ezen a napon útjára indult az Apollo 15, a negyedik olyan űrhajó, amely űrhajósokat szállított a Holdra. Ennyi. Több érdekességgel nem is fárasztom önöket tovább. Zenélünk. No.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
6: Részletek ágyfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Főnök, megyünk a vásárba.
9: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
1: Reklámot hallottak.

Ez a Sportrádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Mint testnek a víz, olyan a léleknek a cél. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, még ebben az órában jön a Red Hot Chili Peppers. Mindjárt itt a Give It Away, hallatjuk Natasha Bedingfield-től az Unwritten-t érkezik majd. Belinda Carlisle, George Michael és az Underdog Project is. Kellemes délután és jó hétvégét a Starton. Ezt az órát Kyle Minogue-gal kezdjük. Már is szól a Got to be

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Reklámot hallottak. Sok

0: Where did you come from?
1: Ez a Strata 98.4-en kezd világméretű botrányát dagadni egy történet, ami egy streaming szolgáltató körül forog. A sztori úgy indult, hogy a legendás brit zenekar a Massive Attack úgy döntött, leveszi a teljes katalógusát egy platformról, és hogy miért? Hát azért, mert kiderült, hogy a cég alapítója és vezérigazgatója katonai mesterséges intelligenciába fektetett be. Ez persze nem hangzik túl rock and rollnak, inkább hidegháborúsnak. A zenekar szerint egy olyan hely, ahol a művészetnek és a kreativitásnak kellene virágoznia, nem lehet összekapcsolva a fegyverkezéssel. Az ügyből gyorsan nemzetközi balhé lett, rajongók, előadók és emberi jogi szervezetek is felemelik a hangjukat, és sokan bojkottot csürgetnek. Szóval lehet, hogy ez még csak a kezdet, és simán újraírja a zeneipar és a streaming szolgáltatók.

Ez tart a 98.4-en. Hallottál már olyat, hogy az elektromos autót tölt, és a közben levegőszennyezés lenne? Hát ez nem vicc. Egy új tanulmány az UCLA kutatóitól kimutatta, hogy gyors töltőknél, tehát azoknál a nagy teljesítményű töltőknél, amiket gyorsabb töltésre használhatunk, a környező levegőben, különösen a töltőszekrények közelében kétszer olyan magas lehet a PM2,5 finom részecske koncentráció, mint egy átlagos városi háttérszint. És mi okozza? Hát nem maga a jármű, nem a töltő villanymotorja, hanem a hűtőventilátorok. Amikor dolgoznak, felkavarják a port, a fék és gumiabroncs maradványokat, ami így lebegni kezd a levegőben. És mit javasolnak a kutatók? Hát ha lehet, akkor ne állj közvetlenül a töltőszekrény mellé töltés közben, hogyha közel kell maradnod, akkor használj olyan maszkot, ami képes kiszűrni a legapróbb részecskét is, rendesen zár az arcodon.

Ez a Start a 98.4-en, július 26-a van, az Anikók és az Annák ünneplik névnapikat. Az Anikó név az Anna női név Erdélyben kialakult régi magyar becézi alakjából származik. A becézett névforma idővel önállósult, ezért az Anikó ma már különálló, hivatalosan anyakönyvezhető női név, eredetét tekintve egyszerre kapcsolódik az Anna Héber gyökereihez és a magyar, azon belül is az erdélyi névalkotás hagyományaihoz. Az Anna Héber eredetű női név, amely a Kanna vagy Hanna névformából származik, jelentése kegyelem, könyörület, báj, kecsesség és kedvesség. Kedves Anikók és kedves Annák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbizatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. A Reczki Zolt, amelyek ebben az órában itt lesz a Bon Jovi-tól a You Give Love a Bad Name, hallhatjuk majd Seal-től a Crazy-t, és Freddie Mercury énekli az I Was Born to Love You-t. Kellemes délután és jó hétvégét. A starton már is jön Rick Astley, és a Never Gonna Give You Up.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.

0: legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

fontos tart a 984-en, azt is mondhatnánk, hogy Kínában újra feltalálták a fizetős WC-t, nem belépés után kell fizetni, hanem használat közben a kéznél lévő mobillal. A nyilvános WC-k hasznos eszközök, de sok gond van velük, valahol a zsúfoltság elkerülésén dolgoznak, máshol a higiénikus körülmények fenntartása okozza a nehézséget. Kínában a fő problémát például az jelenti, hogy az emberek rengeteg WC-papírt használnak pazarló módon. Ennek visszaszorítására korábban már bevezettek egy arcfelismerő rendszert, amely elmenti kilépett a mosdóba, és mindenkinek csak és kizárólag 60 cm papírt adagol. Oszd be! Vagy várni 9 percet a következő adagra. Hát, ha van idő, akkor az még elviselhető. A megoldás nem túl baráti, de bevált kétségtelen. A technológia viszont fejlődik, így a rendszer helyébe új megoldást iktattak be. Mindenről a China Insider tájékoztatta a világot videójukban, amelyben az látható, hogy a papíradagoló csak akkor lép működésbe, hogyha az ember beolvas a mobiljával egy QR kódot, itt aztán két lehetőség közül választhatunk, vagy megnézünk egy reklámot, vagy fizetünk, mint a katonatiszta. Az összegen ember ugyan a földhöz, fél huán, azaz kb. 24 forint, de azért mégiscsak különös az egész. A hírt egyébként a First Class-on olvastuk.

Budapest tart a 98.4-en, biztos te is jártál már úgy, hogy ettél egy jó kis erős paprikás valamit, vagy csípős pizzát, és hirtelen elkezdett folyni az orrod. Hát ez nem véletlen, a bűnös, a kapszaicin, ez adja a paprika tüzét. Amikor ez találkozik a szánk és orrunk belső receptoraival, azok úgy érzik, mint a tűzvész lenne odabent. Az agyunk rögtön riasztja a testet, hé ember, baj van, hűtsük le a rendszert. És innentől indul a nagy vízözön, az orr váladékot gyárt, hogy kimossa a betolakodót, a szemünk könnyezni kezd, a szánk lángol, mi pedig szipogva is fújtatva küzdünk a következő falattal, de itt jön a csavar, miközben szenvedünk, az agy endorfint és dopamint dob be, vagyis boldogsághormonokat. Ezért van az, hogy sokan kifejezetten élvezik ezt a fájdalmat, és újra, meg újra, meg újra neki mennek a csípősnek.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Öt szakszervezeti szövetség nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, szorgalmazva a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok érdemi megújítását. Az érdekképviseletek elengedhetetlennek tartják az országos érdekegyeztetés alkotmányos alapjainak megteremtését, a kollektív szerződéskötés jogának törvényi megerősítését, valamint a sztrájkjog felülvizsgálatát. Emellett a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítását, a hazai bérek uniós szinthez való felzárkóztatását és az európai bértranszparencia irányelv átültetését sürgetik. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500 millió forintos szünetmentes tápbeszerzésnek, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárca vezető emellett a honvédségi költségvetés szerkezetének átalakításáról is beszámolt, a jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának és adókártyájának bemutatásával fogadják el az igazolást, míg várandóság esetén a betöltött 12. hétről szóló szakorvosi igazolás szükséges. A vonatkozó dokumentumokat a kiállítástól számított 180 napon belül kell benyújtani, ennek elmulasztása esetén a hitel piaci kamatozásúra vált, és az addigi kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. Aracki Zoltán még ebben az órában, hozom a Rockstar-től a Sleeping in My Car-t. Itt lesz az első emelet és Madonna dala is. Kellemes délutánt hallgassátok a startot, jó hétvégét. A folytatásban jön a Dead or Alive és a You Spin Me Round.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
11: Sok

Ez most tart a 984-en, egy kínai légitársaság decembertől elindít egy 29 órás közvetlen járatot Shanghaiból Buenos Airesbe. Hetente kétszer indítják majd az utat, egy odaút 25,5 órát vesz igénybe, a visszaút, hát az már 29 óra. Persze közvetlennek hívják, de van benne egy rövid kitérő Aucklandben, Új-Zélandon. Ott az utasok 2 órát nyújtoztathatják elgémberedett tagjaikat, tehát valójában nem 100%-osan non-stop, csak majdnem. A gép útvonala pedig leginkább az óceán fölött szeli az eget, ha egy pillanatban rosszul lesz a pilóta, hát nem sok esély van az ereszkedéshez.

Stars 984-en Japánból érkezett egy olyan rekord, aminél furcsábbat alig ha hall az ember. Történetünk főszereplője egy fiatal japán fiú, Rusei Johnny, aki nem akarta két lábon járó átlagos futók táborába tartozni, inkább négy lábúvá avancsált, és nem is akárhogyan 100 métert, négy kézláb, 14,55 század másodperc alatt repesztett le. Ezzel megdöntött az eddigi rekordot, mert hogy volt már ilyen. Korábban az úttörő ezen a pályán Ito Keinchi volt, aki 18,58 század másodperces időbe futott. Johnny, ő pedig majomszerű Raffini érjába nyomja, és nem csak edzésképpen, állítólag otthon barátokhoz járás közben is néha négy kézláb közlekedik, és ez nem vicc. Természetesen a kezét kesztyű védi, az utcai kosztól, nehogy kézmosásnál szégyenkezzen, edzéseihez pedig erdőkbe menekül, mert a járdán a rendőrei rendre megrettentek. Egyszer egy vadász is majdnem agyonlőtte, mert vaddisznónak nézte. Legyen ez a mai sporthír figyelmeztetés, hogyha legközelebb szokatlan futót látunk az utcán, négy végtaggal, lehet, hogy nem részegen mászik hazafelé, hanem éppen a világ csúcsot üldözi.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a start a 98.4-en. A Recki Zolt, amelyek ebben az órában érkezik Uncle Cracker és a Follow Me, jön Eric Carmen, a Hooligans és Kim Wilde. Kellemes délutánt hallgassátok a startot, már is folytatjuk.

0: Sportrádió.
1: You don't have to be beautiful to turn

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 151 éve született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője, ugye, aki tanult valaha is pszichológiát, elkerülhetetlen volt, hogy megismerje a nevét. 348 évvel ezelőtt Bécsben megszületett első József magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király. 98 éve született Stanley Kubrick, amerikai rendező. 77 éve született Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője és vokalistája. 62 éve született Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. 59 éve született Jason Statham, brit színész, producer, harcművész és visszavonult műugró, valamint 55 éve útjára indult az Apollo 15, a negyedik olyan űrhajó, amely űrhajósokat szállított a Holdra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ágyfa.hu.
4: Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
5: Házhozszállítás www.stoppizza.hu
6: vagy hívj minket telefonon. Bárka!
5: Bárka!
6: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
5: új kaland.
6: Gyere, kösd ki nálunk!
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szem.

Házas tart a 98.4-en egy kínai internetes csapat játék ellenes tanfolyamot indítva, és hát internetes játékról leszoktató kurzus. Ez tulajdonképpen, ami 22 napig tart, reggel 9-től éjfélig dübörög, szóval, hogyha valaki eddig azt hitte, hogy videójátékozni fárasztó, hát most derüljön ki, hogy mi történik, hogyha egész nap azzal játszol, hogy nem játszol. A tanfolyam ára sem éppen bagatell, 40 ezer yuan, azaz nagyjából 1,9 millió forint, nem rossz beruházás, hogyha egy gyerkőcöt vissza akarják varázsolni offline verzióba.

living. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Racki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ellenszavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését a rászoruló és speciális élethelyzetben lévő családok számára. A juttatást két részletben folyósítják, amelynek első 50 000 forintos összegét augusztus végéig kapják meg az érintettek. A támogatás adómentes, végrehajtás alá nem vonható, és többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az egyedülálló, valamint a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő. Őket segíti. A korábbi hazai világversenyek végső költségvetései jelentősen túl lehettek árazva, közölte Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár a kiemelt sportesemények szerződéseinek átvizsgálása után. A politikus hangsúlyozta, hogy a jövőben kizárólag olyan nemzetközi sportrendezvények kaphatnak állami támogatást, amelyek költségvetése

forrásból finanszírozott világversenyeket rendezni. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak.

0: míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere, sok a szere, és még több.
1: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi. Ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időben, de menjünk.
1: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
0: Jó, azért kicsit konkretizáljuk
1: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
0: Melyik volt ez a népdal?
1: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
0: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal is a családban?
1: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a face-to-face zenekarnak lettem az énekes nője.
0: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a face-to-face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
1: Nem, ez egy komoly formáció volt. A Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
0: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek
1: igen,
0: voltak, gondolom.
1: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végig kísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a Bi oldal pereg, december 20-a óta.
0: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk
1: igen,
0: ki.
1: Nem,
0: mondjuk.
1: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Start Rádió.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
3: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
2: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
3: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé. És akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic-et Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel. Kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
2: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
3: Orvos és egészségtudomány, igen.
2: Ez mit takar így magába?
3: Hát, úgy mit takar
2: bonyolult,
3: magába?
2: Bonyolult igen. Lehet akkor.
3: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
2: Wow.
3: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
2: Aki esetleg nem tudná, mit takar ez a zeneterapeuta?
3: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
2: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
3: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
2: Igen.
3: De majd visszatérünk.
2: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
3: Igen, majd akkor az összkép ez ki fog alakulni a legvégén.
2: Így van.
3: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
2: bulvár.
3: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzésterápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal ének stúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
2: Ez izgi dolog egyébként, tehát teljesen jó dolog.
0: Start Rádió. Hova mész? Hova fut?

0: akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Fall Attack. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
1: Ez nagyon vicces történet. Ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták. És tudták, hogy nagyon, nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres. És hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
0: Na de hát a metal, meg az a te kis, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
1: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
0: Van benned egy ilyen erőteljes vonal?
1: Igen, én azért metalon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta meg.
0: Ja, igen.
1: Na de hát azért ez nem így van, és hát Junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak, aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal felé, az immortal felé mentem, hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkor a nagy sztárok, ők voltak az Ectomorph.
0: Igen.
1: És
0: igen,
1: a
0: igen.
1: Művház B épületében voltak Ectomorph koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy illetve a progresszív metal, tehát hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne, és hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt, egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
0: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt igen. Ilyen kis imidzsük.
1: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
0: Igen, hát főleg egyében. Akkoriban így van.
1: Igen. Mm. És akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
0: kimondhatjuk
1: tetszett.
0: A nevét most, már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, igen. Ilyen több kameraállásos, nagyon vagány klip
1: igen,
0: volt.
1: Tényleg igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
0: Így ennyi év után kiderülnek dolgok. Igen.
1: Igen. És volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, hát, mivel ismertem a bandát, hogy nagyon hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
0: volt konkrétan ilyen volt, casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
1: Igen, tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. Ez be is vált.
0: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
1: Volt,
0: a második albumnál volt
1: igen.
0: Azért.
1: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
0: Természetesen,
1: ez
0: igen.
1: Elképesztő volt.
0: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
1: igen, azt hiszem,
0: hát ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
1: Azt hiszem, nem emlékszem, nagyon régen volt.
0: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakálluk, és akkor ment a pogó.
1: És szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
0: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
1: Igen.
0: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
1: Amiért sajnos, ez egy tök jó volt.
0: Azért sajnos, mert időközben eltelt X év.
1: Ja, igen. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
3: Igen.
2: És ugye ebben is segített a Kati, Cegvédi Kati.
3: Nem, ebben, nem? Hát a Kati ellenezte.
2: Na.
3: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a Igen. hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kiméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, Igen. aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta elő először azt, hogy levegővel hogyan uh-huh. lehet ezt megoldani.
2: Igen, meg
3: megoldani.
2: Ilyen rekeszizmos dolog, nem?
3: Még csak az sem.
2: Még az sem?
3: Még az sem. És nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember felébe.
2: Persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghall egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik ez a hang.
3: Nem.
2: Ez más. Nem,
3: uh-huh. ez itt ugye itt van a mi kis a hangszerünk a testünkben van, ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt, a gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, vagy LP volt.
2: LP volt, igen. Az intróját én csináltam.
3: Igen,
2: bocsánat.
3: Nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
2: Az volt az a nóta.
3: Igen, igen, amiért megőrültek, de nem csak ott, ugye ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze. rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek özönlettek
2: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy teljesen
3: metál
2: zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
3: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
2: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
3: Jó, hát voltak azért ilyenek, hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot.
0: Start Rádió.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: Ez most nagyon benfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
3: A Szent Habakuk miatt.
2: Így van.
3: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metálbanda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsúri Gábor orvos, a mehatronikai mérnök a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
2: Grafika, igen.
3: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, uh-huh. egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őróla mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
2: Igen.
3: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, hogy alap pitvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt ez, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve, és azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
2: Igen.
3: És ezért voltam Malacka.
2: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt, tehát hogy persze, hogyha el lehet mondani, mi lett vége a folletekkel való kapcsolatodnak?
3: Az egy nagyon
2: illetve
3: szomorú.
2: Magának a zenekarnak
3: igen,
2: is.
3: Igen, az egy nagyon szomorú történet mm-hmm. volt, ott voltak olyan dolgok is, ami szerintem nem volt fair.
2: Mert ugye velem, mint stábtaggal ez nem volt közölve, csak annyi, hogy nem lesz több koncert, igen, és kész ennyi.
3: Igen, pontosan nem is tudom, hogy mi történt. Mm-hmm. A gitáros nagyon szeretett volna tovább lépni egy másik irányban, én ugye akkor az ő párja voltam, nyilván erre is integrálódtam, de nem szerettem volna kilépni a Fallout-ekből, tehát ezt leszeretném szögezni így 20 év távlatából.
2: Igen, tiszteld bíróság azért.
3: Igen. hogy az nekem óriási érvágás volt, meg ami azután is jött, ugye, de egy másik út van, fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni, akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk levele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult. Mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Azt azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok,
2: igen,
1: akkor jazzes történeteket, igen, is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust,
2: igen,
1: és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és
2: már
1: ott azért, azt neve, így van, azt nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és az tök jó ilyen templomi kórus szerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban ebben,
2: hát
1: a
2: volt is a Metal Hammerbe is, elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Hát nem, azért nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszélem, hogyha valaki magánének tanszakon tanul, akkor ezeket a stílus irányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni, és nem állt messze a gospel, és akkor egy gyülekezetben jártam, és akkor ott szolgáltam, tehát nem olyan hosszú időn keresztül, és akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly körülbelül május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űrbiotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a
1: nemzetközi
2: nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
2: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye.
2: Tehát, lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges, tehát hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: meg lehet oldani.
2: Abszolút meg lehet oldani. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, nem, vagy mint session zenész?
2: Hát,
1: vagy ilyen stúdió zenész?
2: Hát én nem mondanám a Valentin azt, hogy session zenész.
1: Tehát, jó, világos, csak ugye ebben a formációban.
2: maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
2: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten véglegesít. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
4: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
3: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
4: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyj bontakozzon ki ez a tehetség.
3: Mire értették ezt?
4: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondol a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, hogy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket

0: mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban megvolt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
1: van nem, még remény.
0: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
1: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együttesek kihoztak bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig baromi jó remixek voltak, tehát azért mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
0: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitárosának a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és ő nála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe elrakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni. Start Rádió.

0: Műsoron kívül váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
1: Határozottan. Az Z generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
0: És akkor egyértelmű
1: volt, hogy mi metált hallgatunk, igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás, igen, cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metál és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metált fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük el élni. Hát a retróra visszatérve, igen, a B oldalon nagyon megy még. Nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, aki képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, az meghallgatja, akinek meg nem, nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem
0: persze, dalonként, persze, igen, igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha megvált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
1: Soha nem lesz.
0: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
1: Tankcsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondok.
0: Cenzúráz le, kérlek.
1: Igen. A tankcsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva. De mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
3: Persze, volt, az Alice in Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett, maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
2: Ez jó, igen.
3: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a Didant Reader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy aki, ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
2: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
3: nem
2: mit
3: tudom,
2: vigyenek
3: méltó,
2: hozzá, mit vegyenek magukkal.
3: Nem tudom,
2: magukkal.
3: Hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
2: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
3: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élek, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang, és olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon, érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben.
0: Start Rádió.

0: És még több.
1: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
2: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
1: Hát jobb később, mint sokat.
2: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
1: Persze.
2: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Setrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
1: Igen, technikások nagyon.
2: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Pókai Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötekben, amikor csináltuk a bosszanovákat, úgy kivágta az Ékirálynő F7, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Mindenevő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
1: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
2: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitációs szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van.
1: No.
2: És tökéletesen, kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor ő akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
1: De ilyen abszolút kis hallása van?
2: Igen, abszolút hallása van.
1: De jó, tök jó. Hát akkor örökölte.
2: Igen. Hát nyilván, meg hát ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, hogy a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodában az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
1: Hát gyorsan fejlődik.
2: Igen.
1: Gyorsan nyit a világ felé.
2: Igen. Hát meg a Jégvarázs összes betét dalát kívülről kellett.
1: Ez ismerős még. 10 évvel ezelőttről, igen.
2: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
1: ismerős,
2: a dalokat.
1: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Radio.
1: These are the reasons I drink.

just attack instance of moon.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj,

0: Sport Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 26-a vasárnap déli 12 óra van. Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a csabai ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogoly egyik emlékezetes